ma me man ɛnɛ gyene biane ho ɔsi gyako yimpa yɛma wɔ mɛ kɛdi ɛwurade mɛnkuwa ma yɛ